A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Segíti a NAV a felkészülést a nyugtaldat szolgáltatásra, árthat a meleg a házi patikának, marad a változóan felhős idő, Demeter Dia vagyok. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Ebben azt mutatják be, hogyan kell letölteni és üzembe helyezni az e-pénztárgép alkalmazást. Emellett az adóhivatal honlapján is elérhető minden fontos információ. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Kiemelik, hogy december 31-ig az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak a revizorok. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett Elkuláli Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatok alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat az idén is összegyűjti és eljuttatja a rászorulókhoz a Sziget Fesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket. Például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális változásokat. A pesti és budai alsórakpartokat, a budai várat, valamint a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után. Hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részére. A napsütést ma is többször zavarhatják, megnövekvő gomoly felhők, kisebb esők, záporok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy részén azonban száraz idő várható. Élénk nyugatias szél mellett 28-33 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, elvétve lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, záporok szorványosan alakulhatnak ki. Marad az élénk erős légmozgás, 30-35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-éig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, a 3-as és a 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a késői órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hévek. Idén is hasznosítja a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és más tárgyakat a Máltai Szeretetszolgálat. Az önkéntesek 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket országszerte a rászorulóknak és három nagy hajléktalan ellátóközpontnak adnak. A fesztivál sátorral érkező látogatói eldönthetik, hogy távozáskor elviszik-e a sátrat, vagy ott hagyják és felajánlják adományként. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép többek között a Random Trip és a Quimby. Sötétedés után pedig megnyílik a fénykert. Magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Augusztus 19-én szerdán tartják a Gyermekvasút nyomában elnevezésű 20 kilométeres éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton. A már hagyományos éjszakai teljesítménytúra útvonala érinti a Gyermekvasút minden állomását, valamint a környék főbb látványosságait. A gyalogosan teljesítendő túra szintideje 7 óra. Nevezni a rajtnál a Hűvösvölgyi Gyermekvasutas otthon előtt lehet, szerda este 19 és 21 óra között. A túra résztvevői éjszakai külön vonattal térhetnek vissza a célból Hűvösvölgybe. A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tűzijáték a nemzeti ünnepen. A Strandfesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál. A három település összefogásával a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. Tűzijáték helyett Veszprémben rockopera, Székesfehérváron ledes zsonglőr produkció, Hévízen pedig négynapos fesztivál várja a közönséget. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termés mennyiség 5%-kal maradhat el a tavalyitól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva, 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zára megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Ingyenesen lehet megtekinteni augusztus 20-án a budavári Palota negyedben a Szent István termet és a hozzátartozó kiállítást, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlatot. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. A Citadella belső parkjában emellett délután ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek. Az esti tűzijáték a Budai Vár és a Citadella több pontjáról is látható lesz. Ugyanakkor a várható nagy érdeklődés miatt létszámkorlátozás is előfordulhat. Rászoruló gyermekek iskola kezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági Piknik Mozi elnevezésű ingyenes rendezvénye. A szervezet augusztus 27-én délután a budapesti Millenárisra várja a látogatókat, akik a Futni mentem című filmet nézhetik meg. A helyszínen váltott úgynevezett jó jegyekkel nehéz sorsú gyermekek fejlesztését lehet segíteni. Állandó emlékhellyel tisztelek Fenyő Miklós előtt Zamárdi városa és a Strandfesztivál. A legendás zenésznek nyaralója is volt a déli parti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. A szerdán kezdődő 4 napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Örsről és DJ Palotairól. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetője ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. Ez okozta a tragikus balesetet. A szerencsétlenségben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. 350 program várja az érdeklődőket augusztus 18-a keddtől augusztus 23-áig az 57. Debreceni Virágkarneválon. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkotta menet halad majd a karneváli útvonalon. A több 100 000 élő virággal díszített kocsikat napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megtekinteni, éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába, közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Végül a várható időjárásról. Kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok a rövid munkahét utolsó reggelén, augusztus 19 szerda. Sok boldogságot kívánok a névnapos hubáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hamarosan az Alice DJ, ebben a fél órában Jennifer Lopez, elsőként pedig Michael Jackson jön, ha You Rock My World-el, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 19. napján, küszöbön a háromnapos hosszú hétvége. Ma egyébként az orángutánok világnapja van, illetve a fényképezésé is. Ekkor emlékezünk arra, hogy 1839-ben a francia kormány ezen a napon tette a nyilvánosság számára ingyenesen elérhetővé a daguerotípia, vagyis az első használható fotográfiai eljárás jogait. Előtte nem volt jogunk fényképezni, értjük? Get Right a címe J.Lo soron következő dalának. Így megy tovább a szerda reggel itt a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. A hét utolsó munkanapján, ami kivételesen szerda, a napos gomoly felhős időnk lesz 28-33 fokkal, említésre méltó csapadék nélkül. Hogy mire számíthatunk a 20-ai hosszú hétvégén, az is kiderül pillanatokon belül. Mindjárt fél hét, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán Janet Jackson és az All For You.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép többek között a Random Trip és a Quimby. Sötétedés után pedig megnyílik a fénykert. Magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Augusztus 19-én szerdán tartják a Gyermekvasút nyomában elnevezésű 20 kilométeres éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton. A már hagyományos éjszakai teljesítménytúra útvonala érinti a Gyermekvasút minden állomását, valamint a környék főbb látványosságait. A gyalogosan teljesítendő túra szintideje 7 óra. Nevezni a rajtnál a Hűvösvölgyi Gyermekvasutas otthon előtt lehet szerda este 19 és 21 óra között. A túra résztvevői éjszakai külön vonattal térhetnek vissza a célból Hűvösvölgybe. Végül a várható időjárásról. Kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 19-én szerdán. A nap első felében lehetnek felhősebb körzetek, és itt-ott a Dunántúlon és északon kisebb eső zápor is. Napközben viszont már napos, száraz, gyengén felhős idő várható. A maximum 28-33 fok között alakul. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel természetesen. Jön a Black Eyed Peas és a Pump It a Westen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, augusztus 19-e szerda friss hírei vannak soron, a következő fél órában pedig biztos hallgatunk majd Black Machine-t. És jön a Unique is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Fontos a megbízhatóság?
6: Pakronet.
7: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Pakronet.
7: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
8: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára? Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép többek között a Random Trip és a Quimby, sötétedés után pedig megnyílik a fénykert, magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. Augusztus 19-én szerdán tartják a Gyermekvasút nyomában elnevezésű 20 kilométeres éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi hegyi Gyermekvasúton. A már hagyományos éjszakai teljesítménytúra útvonala érinti a Gyermekvasút minden állomását, valamint a környék főbb látványosságait. A gyalogosan teljesítendő túra szintideje 7 óra. Nevezni a rajtnál a Hűvösvölgyi Gyermekvasutas otthon előtt lehet szerda este 19 és 21 óra között. A túra résztvevői éjszakai külön vonattal térhetnek vissza a célból Hűvösvölgybe. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termés mennyiség 5%-kal maradhat el a tavalyitól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. Végül a várható időjárásról. Kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, augusztus 19-e van. Ez az évből a 231. nap, amikor is hát utunkat Afrika felé vesszük, sokkal közelebbi úti célra. Ugyan, de nagyon sokan elutaznak a hosszú hétvégére. Jó utat, óvatosan, a dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155, Carl Wolf, és a Toto klasszikusa jön, az Afrika, Max Levente vagyok.

0: Jazz FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 19-én, azon a napon, amelyen 2008-ban átadták az M7-es autópálya Zalakomár és Nagykanizsa közötti 15 kilométeres szakaszát, így teljessé vált a sztráda Budapesttől Letenyéig. Apropó utak, ha van közlekedési hír, már is jöhet 0620 55 55 155, Segivel megyünk tovább a Besten.
1: Best FM, a legjobb.

0: Esztefem, a legjobb zenék. Ma már mindenki zsebében lapul egy okostelefon, amelynek van kamerája, és lehet videókat, fotókat készíteni. De nem volt ez mindig így. 1839-ben a mai napon a francia kormány közkincsé tette a fényképezést, mint képalkotó találmányt, amellyel az élet számos pillanatát örökíthetjük meg, az élet angolul Life, és ez a címe Desiré hírek utáni dalának. Mindjárt 7:30, jó reggelt! Life, oh life, oh
1: life, oh life. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes.
2: Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on, let's do this,

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép többek között a Random Trip és a Quimby, sötétedés után pedig megnyílik a fénykert, magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. Augusztus 19-én szerdán tartják a Gyermekvasút nyomában elnevezésű 20 kilométeres éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton. A már hagyományos éjszakai teljesítménytúra útvonala érinti a Gyermekvasút minden állomását, valamint a környék főbb látványosságait. A gyalogosan teljesítendő túra szintideje 7 óra. Nevezni a rajtnál a Hűvösvölgyi Gyermekvasutas otthon előtt lehet szerda este 19 és 21 óra között. A túra résztvevői éjszakai külön vonattal térhetnek vissza a célból Hűvösvölgybe. A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tűzijáték a nemzeti ünnepen. A Strandfesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál. A három település összefogásával a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. Tűzijáték helyett Veszprémben rockopera, Székesfehérváron ledes zsonglőr produkció, Hévízen pedig négynapos fesztivál várja a közönséget. Végül a várható időjárásról. Kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 19-én szerdán. Sok boldogságot a hubáknak és a szülinaposoknak is. 143 éve a mai napon született Gabrielle Coco Chanel, francia divattervezőnő.

82 éve ezen a napon született Ian Gillan, a Deep Purple énekese. Ma 75 éve Budapesten megszületett Karácsony János, gitáros, énekes, zeneszerző, az LGT tagja. Aki egy évben és egy napon született, John Deacon brit zenésszel, a Queen basszusgitárosával. Van 9 éve ezen a napon született Sebestyén Márta Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas népdalénekesnő. Hatvan három éve a mai napon született Joey Tempest, a Europe énekese. És ma lenne 57 éves Matthew Perry, színész, Chandler a Jó barátokban. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is 8 órához érkezünk, jönnek augusztus 19-e szerda, a hét utolsó munkanapjának friss hírei. Hogy milyen időnk lesz az augusztus 20-ai hosszú hétvégén, az is kiderül a hírek végén. Aztán hozom többek között DJ Jazzy Jeff fékdalát. És énekel Wolf Kati is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pontvezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével!
4: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Fontos a megbízhatóság.
7: Pakronet.
8: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
6: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
7: Makronet.
8: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
6: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
9: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest. Éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép többek között a Random Trip és a Quimby. Sötétedés után pedig megnyílik a fénykert. Magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-éig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Augusztus 19-én szerdán tartják a Gyermekvasút nyomában elnevezésű 20 kilométeres éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton. A már hagyományos éjszakai teljesítménytúra útvonala érinti a Gyermekvasút minden állomását, valamint a környék főbb látványosságait. A gyalogosan teljesítendő túra szintideje 7 óra. Nevezni a rajtnál a Hűvösvölgyi Gyermekvasutas otthon előtt lehet szerda este 19 és 21 óra között. A túra résztvevői éjszakai külön vonattal térhetnek vissza a célból Hűvösvölgybe. Végül a várható időjárásról. Kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 8 óra elmúlt, jó reggelt! Maxim Levente vagyok. 2007-ben kevés olyan dal volt, ami akkorát szólt volna, mint Rihanna Umbrellája. Ez indítja az órát, amelyben jön még a Nickelback a fotográffal, zenél Azaria, és itt lesz Rozella is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ez a
0: Best

0: Blast FM, a legjobb zenék közeleg, a négy napos augusztus 20-ai hosszú hétvége. Nézzük, miből válogathatnak a Blast FM rajongók irány Budapest, a központi állami ünnepségek helyszíne. A Kossuth téren 8 és 9 óra között ünnepélyes zászlófelvonás és tisztavatás lesz, aztán légiparádé délelőtt a Duna fölött repülőgépek és helikopterek részvételével. A budai várban mesterségek ünnepek, kézműves bemutatók, népzenei koncertek, táncházak és népi játszóházak lesznek egész nap. Este pedig az elmaradhatatlan tűzijáték és show az ünnep csúcspontja, a Duna feletti látványos esti show drón bemutatóval és a parlament, valamint a Lánchíd fényfestésével. Jó szórakozást a mai reggel folyamán, bejárjuk a Best FM vételkörzetét és jövök a 20-ai programokkal. Most viszont jön a Nickelback és a Fotográf a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Rögtön 8:30 jönnek a friss hírek, a végén kiderül, hogy milyen időre készülhetünk az előttünk álló hosszú hétvégén. Az biztos, hogy ma 28-33 fok napos gomoly felhős idő lesz csapadék nélkül. A következő fél órát pedig az a Whitney Houston indítja, aki Tina Turner és David Bowie után saját dedikált Barbie babát kapott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép többek között a Random Trip és a Quimby. Sötétedés után pedig megnyílik a fénykert. Magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. Augusztus 19-én szerdán tartják a Gyermekvasút nyomában elnevezésű 20 kilométeres éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton. A már hagyományos éjszakai teljesítménytúra útvonala érinti a Gyermekvasút minden állomását, valamint a környék főbb látványosságait. A gyalogosan teljesítendő túra szintideje 7 óra. Nevezni a rajtnál a Hűvösvölgyi Gyermekvasutas otthon előtt lehet szerda este 19 és 21 óra között. A túra résztvevői éjszakai külön vonattal térhetnek vissza a célból Hűvösvölgybe. A Balatonnál szinte minden nagyobb településsel lesz tűzijáték a nemzeti ünnepen. A Strandfesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál. A három település összefogásával a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. Tűzijáték helyett Veszprémben rockopera, Székesfehérváron ledes zsonglőr produkció, Hévízen pedig négynapos fesztivál várja a közönséget. Végül a várható időjárásról. Kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM vétel körzetét járjuk be. Augusztus 20-ai és az augusztus 20-ai hosszú hétvége programjai. Irány Székesfehérvár, ahol a városban augusztus 20-án és környékén a Székesfehérvári királyi napok zajlanak. Ez egy nagymúltú történelmi hangulatú eseménysorozat úriás bábokkal, középkori programokkal, fáklyás városnézéssel és koncertekkel. Lesz középkori piac, hagyományőrzők, lovagi bemutatók és mesterség bemutatók a belvárosban, a Városház téren és a Zícsiligetben, esténként pedig fényfestés látható a Városháza homlokzatán, valamint ingyenes koncertek tekinthetők meg a Zicsi színpadon és a Bartók Béla téren. Jó szórakozást! Ahogy ígértem, a mai reggel folyamán végigjárjuk a Best FM vételkörzetét, hamarosan irány Pécs, most pedig Joe Bácsoljon a Funky Groove-val a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 9 óra, jöjjenek augusztus 19-e friss hírei, a következő órában pedig meghallgathatjuk a nagy mókamestert szórakoztatás közben. Jön Robbie Williams! Let me entertain you, zenél a Hooligans is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Next FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép többek között a Random Trip és a Quimby. Sötétedés után pedig megnyílik a fénykert. Magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-éig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Augusztus 19-én szerdán tartják a Gyermekvasút nyomában elnevezésű 20 kilométeres éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton. A már hagyományos éjszakai teljesítménytúra útvonala érinti a Gyermekvasút minden állomását, valamint a környék főbb látványosságait. A gyalogosan teljesítendő túra szintideje 7 óra. Nevezni a rajtnál a Hűvösvölgyi Gyermekvasutas otthon előtt lehet, szerda este 19 és 21 óra között. A túra résztvevői éjszakai külön vonattal térhetnek vissza a célból Hűvösvölgybe. Végül a várható időjárásról. Kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, augusztus 19-e van, szerda, sok boldogságot kívánok a névnapos hubáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 9 órát hagytuk magunk mögött, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában hozom Avril Lavigne slágerét, a Girlfriendet. Itt lesz Coolio, Rúzsa Magdi, az Aesop és Sompol, de csak is Ricky Martin és Christina Aguilera kettőse után. Nobody Wants to Be Lonely hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Ma reggel bejárjuk a Best FM vétel körzetét, megnézzük az augusztus 20-ai hosszú hétvége programjait. Irány Pécs, az államalapítás ünnepén a belvárosban és a történeti helyszíneken egésznapos ingyenes kulturális és családi programok várják a pécsieket. Lesz Kovász Fesztivál a Püspöki Palotában és környékén egésznapos családi programokkal, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal. Városi ünnepség és kenyéráldás augusztus 20-án délután a Rózsakertben a polgármester köszöntője, püspöki áldás, új kenyér megszegése, valamint a Hangabanda zenei kísérete, majd ünnepi szentmise a Székesegyházban. És ingyenesen látogathatóak a múzeumok augusztus 20-án, többek között a Csontvári Múzeum 10 és 18 óra között. Jó szórakozást, hamarosan irány Eger, megnézzük az egri augusztus 20-ai hosszú hétvége programjait. Most pedig Coolioval megy tovább a szerda reggel. See you when you get there a besten!

Best FM a legjobb zenék. Ma reggel végigjárjuk a Best FM vételkörzetét, és megnézzük az augusztus 20-ai programokat. Irány Eger, Egerben a Nemzeti Ünnepközpontja a Dobó István tér, ahol szabadtéri koncertekkel és látványos műsorral várják a közönséget. Este 8-tól például a Péli Barna duó koncertje látható, hallható, 21 órától hagyományos ünnepi tűzi játék a Dobó téren, aztán 21:10-től a Lóci játszik élő koncertje. Ezek a rendezvények pedig Egerben idén is teljesen ingyenesek. Jó szórakozást, még ebben az órában Szolnokra is ellátogatunk, de most Sean Paul jön a Bibi Burninnal a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Best FM a legjobb zenék, a Best FM Beatle körzetét járjuk be, és megnézzük az augusztus 20-ai hosszú hétvége kínálatát. Irány Szolnok, a város háromnapos ünnepség sorozattal készül, gazdag és ingyenes program kínálattal. Augusztus 20-án a Szent István szobornál lesz koszorúzás, ünnepi szentmise, majd kenyérosztás. Aztán a Csimota zenekar gyerekműsora látható-hallható, valamint karikásostor élményfoglalkozás is lesz a Tisza Parkban. Katonai légi bemutató a Tisza part felett 20:50-től polgármesteri köszöntő, majd 21 órakor tűzi játék, este ingyenes koncertek, Tóth Vera Band, vendég Pásztor Anna és Utcabál lesz. Ezek tehát a szolnoki 20-ai programok. A következő órában Irány többek között Zalaegerszeg, most viszont Lionel Richie folytatja Just For You-val a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A legjobb.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Véget ér a szerda reggel, de délelőtt is szólnak a legjobb zenék, köztük a Train dala. És a Well Hello-é is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép többek között a Random Trip és a Quimby. Sötétedés után pedig megnyílik a fénykert. Magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Augusztus 19-én szerdán tartják a Gyermekvasút nyomában elnevezésű 20 kilométeres éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton. A már hagyományos éjszakai teljesítménytúra útvonala érinti a Gyermekvasút minden állomását, valamint a környék főbb látványosságait. A gyalogosan teljesítendő túra szintideje 7 óra. Nevezni a rajtnál a Hűvösvölgyi Gyermekvasutas otthon előtt lehet, szerda este 19 és 21 óra között. A túra résztvevői éjszakai külön vonattal térhetnek vissza a célból Hűvösvölgybe. Végül a várható időjárásról. Kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A 90-es években pedig egészen konkrétan 1993-ban a mai napon Jean-Michel Jarre a Népstadionban 70 ezer ember előtt mutatta be Chronology című albumát. Erről most nem álmodomban trekkeket játszani, viszont hozom a Spice Girls, a Basti, Meredith Brooks, a Salt and Pepper, elsőként pedig Shakira dalát a Besten. 10 óra elmúlt, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Augusztus 20-ai programok országszerte, főleg a Best FM vétel körzetéből. Irány Zalaegerszeg, ahol augusztus 20-án duplán ünnepelnek, hiszen a nemzeti ünnep mellett a Göcsei Skanzen is ekkor tartja a születésnapját. A Falu Múzeum napja keretén belül a Göcsei Skanzen ingyenesen vagy a hagyományos ünnepi rendezvény keretében látogatható családi programokkal várja az érdeklődőket. Lesz mesesarok, malomhíd átadó, kézműves foglalkozások népi játszótér és fa körhinta. 15 órától orgonakoncert lesz a Fa templomban Kristófi László előadásában, de látható kovács bemutató és pónilovaglás és szekerezés is lesz. Jó szórakozást kívánok az augusztus 20-ai zalaegerszegi programokhoz. Még ebben az órában Dunaújvárosba is ellátogatunk. Most Meredith Brooks folytatja.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék augusztus 20-ai programok a Best FM Vétel körzetéből. Irány Dunaújváros, ahol Szent István napi ünnep és gasztróvásár vár mindenkit a Városház téren. Egésznapos ingyenes családi programok, kis vidámpark és gasztronómiai vásár várja a dunaújvárosiakat. A fő fellépő este 8-tól Tolvaj Reni ad ingyenes szabadtéri koncertet a téren. Jó szórakozást! A következő órában irány Baja és Velence itt a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön jön a délelőtt utolsó órája, tele jobbnál jobb és hát ikonikusabbnál ikonikusabb slágerekkel. Ilyen a Red Hot Chili Peppers-é, az Under the Bridge.

és a csajozós figura a 90-es és 2000-es évek fordulójáról. Már a csapat nevéből is erre lehet következtetni, ugyanis úgy hívják őket. Sziasztok, lányok!

0: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Tartunk egy rövid információs szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mától Boka András Magyarország köztársasági elnöke. Jól vizsgáztak a Sziget Fesztivál vendéglátóhelyei. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új köztársasági elnöke van Magyarországnak, Baka András a legfelsőbb bíróság elnöke volt, múlt kedden választotta meg az országgyűlés. Mandátuma az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Hivatalba lépésével véget ért Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfői feladat ellátása. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat. A metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzi játék után. Hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részében. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta a rádiónknak Burján István, néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: Jól vizsgáztak a Sziget Fesztivál vendéglátóhelyei. A fogyasztóvédők a rendezvény alatt csaknem 120 büfét és más vendéglátóegységet ellenőriztek. A szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Visszatér a kánikula. Ma még változóan felhős napos időre számíthatunk, jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap aztán az ország nagy részén mások napsütése van kilátás, de időnként beborulhat az ég és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Melegszik viszont az idő, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 11 óra elmúlt, kitartást kívánok a rövid munkahét legvégéhez. Augusztus 19. szerda, az év 231. napja. Sok boldogságot a hubáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az orángutánok világnapján egy szépség királynő indítja az órát, legalábbis ez a dal címe. Miss California, Dante Thomas kezd. Jön Janet Jackson, a Black Eyed Peas, Estelle, a Robin Rez, és Szia is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
3: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatjuk a Best FM Bétel körzetének augusztus 20-ai programkínálatát. Irány Baja, ünnepi családi piknik lesz a Déri kertben. Augusztus 20-án napközben családbarát programok, kézműves és népi játékok, valamint ingyenes szabadtéri zenei programok teremtik meg a piknik hangulatot. Jó szórakozást kívánok, még ebben az órában Velence is sorra kerül, de most a Red Hot Chili Peppers zenél Under the Bridge a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Végig jártuk a Best FM vételkörzetét ma reggel. Már csak Velence maradt az augusztus 20-ai hosszú hétvége programjai kapcsán. Velencén a városi ünnepségek központja a Velence Korzó, ahol a nap folyamán a családokat és az érdeklődőket ingyenes programokkal várják. 10 és 16 óra között mentőszervezetek látványos bemutatói lesznek, 18 órakor pedig ingyenes koncert az Andorai Péter and the Grace Band-del. A velencei tó térsége egyébként a hosszú hétvége alatt folyamatosan látogatható, aki további kulturális élményre vágyik, a közelben található Gárdonyban és a Gárdon például a dínyési hagyományőrző központban is részt vehet ünnepi eseményeken, kenyérszentelésen és népi hagyományőrző bemutatókon. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a szerda délelőttnek, indul a délután a legfrissebb hírek után Majoros Ritával, na és Artful Dodger Romina Johnsonnal közös dalával. Moving Too Fast, jó hosszú hétvégét kívánok, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Másképp lesznek nyitva a boltok a hosszú hétvégén, rászorulókhoz kerülnek a szigeten hátrahagyott sátrak. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Változik a boltok nyitvatartása a hosszú hétvégén, holnap az államalapítás ünnepén zárva lesznek az üzletek. Pénteken viszont áthelyezett pihenőnap lesz, így jellemzően pénteki nyitvatartással várják a boltok a vevőket. Augusztus 22-én a szombati, 23-án pedig a szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Fontos, hogy a 20-ai ünnepnapon is nyitva lehetnek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, valamint az önálló kisebb üzletek és a szórakozó helyek. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szihés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Új otthonra lelnek a szigeten felejtett sátrak és más kellékek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az idén is összegyűjtötte és eljuttatja a rászorulókhoz a hátrahagyott holmikat. Székek, matracok, sátrak, törölközők, depárnák és asztalok is új gazdára találnak. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók, ám így is összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Ma még 30 fok körül lesznek a maximumok, de a hét második felében már akár 36 fok is lehet. A részletekkel most jövök. Visszatér a kánikula, ma még változóan felhős napos időre számíthatunk, jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap aztán az ország nagy részén már sok napsütésre van kilátás, de időnként beborulhat az ég és helyenként futószápor, zivatar is kialakulhat. Melegszik viszont az idő, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, kellemes szerdát kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsék velem a következő néhány órát, a hosszú hétvégére hangolok mindenkit, azokat is, akik munkával töltik majd a következő pár napot, higgyék el, én is itt leszek, na de addig még itt a szerda délután, és hozom a legjobbakat. Kezdek Artfur Dodger-rel, jön a Moving Too Fast, csodás napot mindenkinek!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Szép szerdát kívánok mindenkinek, és lassan azt is mondhatom, hogy jó hétvégét, hiszen ugye holnap augusztus 20-a beindul a hosszú hétvége, úgyhogy erre egy kicsit már lehet készülni, legalábbis lélekben mindenféleképpen, úgyhogy hozom ma is a legjobb zenéket mindehhez, bírjuk ki együtt a munkát, míg beindul a hosszú hétvége, de ha már valaki éppen lazul, vagy kivette a mai napot Szabinak, akkor természetesen önökkel vagyok akkor is, és hozom például az Animal Cannibals dalát, hogy mindenki jól érezze magát. Jön a takarítónő, itt lesz George Michael is, és a Fast Love, jön Justin Timberlake és a Rock Your Body, előtte pedig egy klasszikus, egy igazi, hosszú hétvége indító dal, ez az Ashwood és a Shine. Töltsük együtt a délutánt, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak, sőt, nagyon sokan lesznek az utakon, úgyhogy legyünk együtt ott, és ha bárkinek információja van az utakról, megköszönöm, ha jelentkezik vele. A számunk 0620 55 55 155. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben az átterelt sávon három autó ütközött. Óbarok térségében a 42-es kilométernél a határ felé vezető oldal belső sávján keresztül terelik a forgalmat. A kialakult kocsisor a főváros felé 10 kilométeres, a határ felé pedig 8 kilométeres. Az ellenkező oldalon Bicske térségében műszaki hibás autó vesztegel a 33-as kilométernél a külső sávban, itt is okozva 5 kilométeres fennakadást. Aki teheti, kerülje el az M1-est, mondjuk így, ezt írják a hallgatóink. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van akár alternatív útvonala, vagy bármi ötlete, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Heinz Gábor, Biggát hallottuk, ez volt a Máshol járunk. Pár perc múlva pedig friss híreket hallgatunk, mert hogy egy óra lesz, és aztán ATB is beúrik, jön a Fields of Love. És jön majd a Kelemen kabádban is, és ha nem tudom.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A lengyel busz tragédia újabb sérültjei térhetnek haza. Idén is lesz kutatók éjszakája. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: A lengyel busz tragédia újabb sérültjei térhetnek haza. A 12 betegért 2 lengyel repülőgép érkezett Debrecenbe. Vasárnapra víradóra borult fel az M3-as borsodi szakaszán a lengyel szarándokok autóbusza. Valószínűleg azért, mert elaludt a sofőr. 12-en haltak meg a balesetben. A bíróság tegnap elrendelte a járművezető letartóztatását 30 napra. Új otthonra lelnek a szigeten felejtett sátrak és más kellékek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az idén is összegyűjtötte és eljuttatja a rászorulókhoz a hátrahagyott holmikat. Székek, matracok, sátrak, törölközők, depárnák és asztalok is új gazdára találnak. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók, ám így is összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Visszatér a kánikula. Ma még változóan felhős napos időre számíthatunk, jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap aztán az ország nagy részén mások napsütésre van kilátás, de időnként beborulhat az ég és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Melegszik viszont az idő, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is felejthetetlen slágerek. Szép délutánt kívánok mindenkinek itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is összeválogattam igazán felejthetetlen muzsikákat, mint Whitney Houston és az I'm Every Woman, vagy Bryan Adams és a Cloud No. 9. Most pedig ATB-vel indul az óra. Here's a Fields of Love. Szép hosszú hétvégét!
0: Best FM!

0: legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni.

Bestefem a legjobb zenék, a Kelemen Kabát Bandala után jön a nap kérdése. Igazából csak ilyen egyszerűen, lazán. Kimiák, mivel telik a hosszú hétvégéje? Ki mit tervez, ki mit csinál, ki merre pihen, így még a nagy szeptemberi hajrá előtti. Hát nem mondom, hogy utolsó héten, de utolsó nagyobb lélegzetvételnyi kis szünetben. 0620 55 55 155 jöhetnek a tervek, ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Közben pedig hallgassanak jó zenéket, úgyhogy maradjanak ezen a frekvencián, hiszen Whitney Houston érkezik, és az I'm Every Woman. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Írt nekem Jani egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Haller utcában, méghozzá az Üllői úti kereszteződésnél, vagyis a Nagyvárad tér előtt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M1-es autópályán a főváros felé Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben az átterelt sávon Óbaroknál véget ért a baleseti helyszínelés. A 42-es kilométertől a kialakult legalább 10 kilométeres torlódás most már folyamatosan csökken. Az ellenkező oldalon a határ felé Vicskénél pedig egy műszaki hibás autó vesztegel a 33-as kilométernél, itt olyan 5 kilométeres a torlódás, kb. Ezt írták a hallgatóink. Az M3-as autópályán Budapest felé kerekharaszti csomópont után is korábban baleset történt, ott is véget ért a helyszínelés, a 46-os kilométertől a torlódás feloszlóban van. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide továbbra is az útinfókat, és figyelem, az M7-esen is már elindultak a Balaton irányába a hosszú hétvégézők, úgyhogy arra is kell a türelem. Nagyon-nagyon köszönöm az infókat, előre is jó utat mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Gossip és a Move in the Right Direction. A folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert 2 óra is elröppent már a délutánból, úgyhogy közelítünk a hétvégéhez. Jönnek 2 kor a friss hírek, aztán Christina Aguilera és a Car Wash. De jön a Margaret Island is, és a Valahol.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 5000 szabadtéri tűz volt a nyáron, egyre szárazabbá válik Magyarország, az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófavédelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Egyre szárazabbá válik Magyarország éghajlata, miközben az éves csapadék mennyiség alig csökken. Az ELTE kutatói szerint a melegedés miatt több víz párolog el, így ugyanannyi esőből is kevesebb marad a talajban és a növényzetben. Az ország csaknem felén már a Spanyolország középső részére jellemző klíma tapasztalható. A számítások szerint 2040 után a szárazabb éghajlat Magyarország területének mintegy kétharmadára kiterjedhet. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki, 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnia.
1: Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor-zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk 4 perccel, szuper hosszú hétvégét kívánok már előre is mindenkinek. Ki mivel tölti egyébként a következő 4 napot? Ma délután erre vagyok kíváncsi, jöhetnek a tervek, akár programajánlatok a 0620 55 55 155-re. Én a Majoros Rita vagyok, Krisztina Aguilerát pedig már hozom is a folytatásban. Indítunk a Car Wash-sal.
0: Best FM.

Best FM-ben a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Ki mivel tölti a következő 4 napos hosszú hétvégét? Erre vagyok ma délután kíváncsi. Katáék végre lemennek a Balatonra. Semmi nagy program, csak strand, lángos, alvás és egy kis pihenés. Tökéletes. Gábor is írt, hogy én a 4 napot a kertben töltöm, megígértem magamnak, hogy végre rendbe rakom a teraszt, aztán jöhet a bogrács és egy kis lazulás. Noriék barátnős hosszú hétvégét tartanak, és pénteken indulnak majd, és vasárnapig kisen fogják nyitni a laptopjukat, egyáltalán semmivel nem készülnek a jövő heti munkahétre, mert ők csak élvezni akarják a barátnős társaságot, legalább fél éve nem volt erre példa. Hajrá csajok! 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek a hétvégi tervek. És a Simply Red dala is 1991 óta bizonyítják ezzel a dallal a srácok, hogy egyszerűen a szól, a tánczene és igazán a pop milyen jól megfér egymással. Something Got Me Started, itt a Best FM-en. Something got me started.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé nagyon erős a forgalom, úgyhogy csak arra szólva lehet haladni az M31-es autópálya és Ecser között. Az M1-es autópályán a határ felé Bicske térségében megszűnt a külső sávzárás egy korábbi műszaki hibás autó miatt, a 33-as kilométertől a kialakult torlódás is feloszlóban van. Ezen kívül erős a forgalom Tatabánya térségében a főváros felé, úgyhogy ott lassulás van, ezzel kell számolni. És elindult a nyaralni készülők első hulláma az M7-esen a Balaton felé, innen a fővárosból, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Remélem, hogy ez már az utolsó munkanap a héten. Kedves bajai hallgatók, és tervezik a hosszú hétvégét. A mikrofon mögött Molek Csongor itt a 94.3 Best FM-en. Bekészítve a legkirályabb zenék a következő órákra, ezekből hármat együtt töltünk. Indítja a felvonást most a Szefri Duo, és szól a Vaja Vaja című sláger.

Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Köszöntöm a hallgatókat nagy szeretettel. Innen Bajáról vagy a vonzás körzetből, remélem sokan vagyunk. A nevem Oleg Csongor, és holnap csütörtök, augusztus 20-a, elméletileg szép időnk lesz szerencsére itt a déli ország részben is, sok-sok napsütéssel. Hát egyes tájaink felett időként erős teljesebb lehet majd a gomoly felhőképződés, de kiadós mennyiségű csapadékot még mindig nem mondanak a hozzáértők. Utózápor zivatartól felfrissülünk majd egy-két területen. Hajnalban is egyébként, de nem csapadéktól, hanem a hőmérséklettől, olyan 14-21 fok lesz, délután pedig 32-36 fok körül alakul a csúcsérték. Jön vissza a kánikula elméletileg, és pollenterhelésre megint kitérünk, mivel beindult már a parlagfű szezon. A parlagfű pollen szemei országszerte a tüneteket okozó közepes helyenként sajnos már a magas koncentrációban jelen vannak a levegőben. Emellett pedig a csalánfélék, a kenderfélék, az üröm és a gombák pollen szinte közepes. Britney Spears és Madonna közös számát hozom most, ez a Me Against the Music.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép többek között a Random Trip és a Quimby, sötétedés után pedig megnyílik a fénykert, magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tűzijáték a nemzeti ünnepen. A Strandfesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál. A három település összefogásával a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. Tűzijáték helyett Veszprémben rockopera, Székesfehérváron ledes zsonglőr produkció, Hévízen pedig 4 napos fesztivál várja a közönséget. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján, a Zamárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Augusztus 19-e szerdától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók. Végül a várható időjárásról. Kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM. A legjobb zenék, az infók fent vannak már a vízügyi problémák kapcsán tartott Bajai Szakmai Fórum eredményeivel összefüggésben, kedves hallgatók. És arra jutottak a felek, hogy a Sugovica vízállásának és vízminőségének javítására nincs egyetlen önmagában teljes körű megoldást jelentő beavatkozás. A hozzáértők is azt mondják, hogy hosszú távon összetett intézkedésre van szükség. Felhívták arra is a figyelmet, hogy a Duna vízállását elsősorban nem a magyarországi szakasz környezetében lehulló csapadék határozza meg. A folyó vízjárása a teljes vízgyűjtő területre érkező vízmennyiségtől függ, amelynek jelentős része Németország területén található. Mindez azt is jelenti, hogy a Baján tapasztalható problémára kizárólag helyi beavatkozásokkal, tehát nem lehet hosszú távú megoldást találni. A szakmai fórumon a Sugovica kotrásának lehetőségét is megvizsgálták, a feljegyzések szerint az elmúlt 2 évtizedben több alkalommal is végeztek fenntartási jellegű kotrást, a torkolatnál viszont ehhez legalább 200 cm-es bajai vízállásra van szükség. Az egyre gyakoribb és hosszabb ideig tartó kisvizes időszakok ezért jelentősen korlátozzák a lehetőségeket. A tartalmas beszámoló fent van a baum.hu hírportálon, kedves hallgatók. Most Cisco zenél nekünk, és tőle szól a Tank Song. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével!
3: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Fontos a megbízhatóság.
6: Pakronet.
7: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Makronet.
7: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
8: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fügefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest. Éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Ezekkel garantált folyamatosan a zenei változatosság. Itt a 94.3 Best FM-en. Üdvözlök mindenkit, baljai hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, még 2 egész órán keresztül, így szerda délután is, és remélem, hogy kevesen melóznak már, úgyhogy betervezték a programokat a következő napokra. Mio zenél, és szól a Because of

94.3 Best FM, a legjobb zenék, üdv mindenkinek, Baja és a térség, a mikrofonnál Molek Csongor, így augusztus 19-én még ezt és a következő órát együtt töltjük, az ünnepelt hallgatókkal is. A névnaposaink a Mariánok, Jánosok, Bernátok és Hubák, aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig, főleg itt Baján és a vonzás körzetben. Megnézzünk pár olyan eseményt, ami ma történt, csak jó pár évvel ezelőtt. 187 esztendeje a francia kormány közkincsé tette a fényképezést, mint képalkotó találmányt. És 439 esztendeje Báthori István választott lengyel király halála után a svéd Vasa család tagját, harmadik Zsigmondot választották királlyá. Híres emberek, akik augusztus 19-én születtek, 80 éve látott napvilágot Bill Clinton, az Amerikai Egyesült Államok 42. elnöke. 82 éve született Nagyváradon Knéz Jenő sportújságíró, és 77 esztendeje látott napvilágot Paudics Béla, Jászai Maridia színművész. Akik ma ünnepelnek, Isten éltesse őket nagyon sokáig, baljai hallgatók, zenél most a besten Timbaland, és szól a Way I Are.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Attillapjai Szekszárdon támogatja az iskolakezdést Paksváros önkormányzata, és fokozottan figyelnek a biztonságra a betakarítás időszakában. Köszöntöm Önöket! 2026. augusztus 19-e van, az Oxigén Média híreit hallják, a Bajai régióból Szél Bóni vagyok. Többnapos rendezvénysorozattal teszi emlékezetessé az államalapítás ünnepét Paksváros önkormányzata. A Szent István napok helyszíne idén is az Ürgemezei pihenőpark lesz, ahol fellép a Neoton, Dániel Fé és a Parnograszt, és a színpadi műsor mellett gyermekprogramok, gasztroudvar és vásártér biztosít tartalmas kikapcsolódást, melynek részletei a Telepaks oldalán. Szekszár is készül a Szent István napra, a magyar államalapítás ünnepére. A Szent István nap nem csak hazánk, hanem Szekszárd egyik legfontosabb közösségi eseménye. Augusztus 20-án tisztelgünk államalapítónk Szent István király előtt, emellett ünnepeljük az új kenyeret is. A belvárosi római katolikus templomban kenyérszenteléssel egybekötött Szent Misével veszi kezdetét a nap, a programsorozatot pedig nagyszabású koncert zárja. 8 óra 45 perckor a belvárosi római katolikus templomban a Béla király téren ünnepi kenyérszentelés és szentmise, 10 órától a Béla király tér Babits Mihály kulturális központ között ünnepi felvonulás, melyen közreműködik a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Csurgó Zenekar, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete és a Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör. 10 óra 30-kor a Szent István szobornál koszorúzás. 11 órától Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében ünnepi közgyűlés. 20 órától a Béla király téren, szabadtéri színpadon az Attila Fiai Társulat nagy koncertje látható. A tanévkezdés előtt többféle támogatást nyújt rászoruló családok számára a Paksi önkormányzat, hogy segítséget biztosítson az iskoláztatási költségek fedezésére. Emellett idén is biztosított lesz a kedvezményes diákbérlet, és az ajándékcsomaggal is kedveskednek az általános iskolák első osztályosainak az önkormányzattól, részletek a Telepaks oldalán. Augusztus 20-a államalapításunk ünnepe alkalmából Budapesten tartotta központi rendezvényét az Országos Polgárőr Szövetség. Az állami ünnep alkalmából csaknem 100-an részesültek elismerésben, köztük a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség tagegyesületi elnökeinek munkáját is díjazták. Bács-Kiskun Vármegyéből elnöki dicséretben és jutalomban részesült Novák Zoltán Árpád, a Kecskeméti Polgárőrség Egyesület elnöke, a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség titkára. Schuster Istvánné, a Császártöltés Polgárőr Egyesület elnöke, Pálinkás János, a Hetény Vezér Polgárőr Egyesület elnöke, Garamvölgyi István József, az Uszódi Polgárőrség Egyesület elnöke, Keresztes Tamás Gábor, a Dávodi Polgárőr Egyesület elnöke, valamint Szigeti Sándor, a Vagyon és Életvédelmi Polgárőr Egyesület Dunapataj elnöke. A Naftolna Vármegyei Adó és Vámigazgatósága ügyfélszolgálatai az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az alábbi rendkívüli nyitvatartással fogadják az ügyfeleket a Paksi ügyfélszolgálaton. Paks, Dózsa György utca 62. A mai napon 8 és 14 óra között vannak nyitva. Augusztus 20-án és 21-én zárva lesznek. A 18-19-es NAV infovonal augusztus 19-én 8.30 és 16 óra között fogadja a hívásokat. Dunaföldváron a közelmúltban megrendezett parti fesztivál ideje alatt több alkalommal kellett rendőri intézkedést foganatosítani, garázdaság, ittas állapot, illetve kábítószer hatása alatt álló személyek miatt. Bár az idei rendezvény összességében kevesebb eseményt hozott, mint korábban, a rendőri jelenlétre és intézkedésekre továbbra is szükség van. A külterületeken is folyamatos az ellenőrzés, a polgárőrökkel és mezőrökkel együttműködve a gyümölcs szezon és a betakarítási munkák időszakában jelentősen megnő a közterületek forgalma, ezért ezen a területen is fokozott rendőri jelenlétre kell számolni, írja a Partoldalak kulturális egylet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, Baja és a térség. Igen, megvalósult Vaskúton a közösségi ház felújítása, valamint sportöltöző is épült az operatív programnak köszönhetően. A közösségi ház épületében található vizes blokkok és belső ajtók felújítása, tetőfelújítás, nyeregtetős építés valósult meg. A projekt másik fő eleme esetében egy új sportöltözőt építettek a sportpálya közvetlen szomszédságában. A projekt megvalósítása hozzájárult a lakosság életszínvonalának emeléséhez, ezáltal a településen élők megelégedettségéhez. E két épület központi infrastrukturális hátteret nyújt a település lakosságának a közösségi élet lebonyolításához. A teljes beszámolót megtalálják összegekkel a bajahangja.hu hírportálon. Most egy amerikai fiúcsapattal folytatjuk. Zenél a Westen az NSYNC, és a bemutatkozó kislemezüket bekészítettem, úgyhogy indítom az I Want You Back című dalt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Fontos a megbízhatóság.
5: Pakronet.
6: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
4: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
5: Makronet.
6: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
4: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
7: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel
8: egy helyen?
7: Igen, októberben újra vár a Fügefest. Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: Reklámot hallottak.
9: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, mint tudjuk, azért baj adottságai kedveznek azoknak, akik szeretnek kerékpározni, és a bicikli egyre több helyen jelenthet valódi alternatívát az autóval szemben, miközben a városban folyamatosan bővül és fejlődik a kerékpáros infrastruktúra. Sokak számára nem csak kikapcsolódást jelent a bringázás, hanem sportolási lehetőséget, vagy a mindennapi közlekedési formát. És ahhoz, hogy minél többen két kerékre cseréljék az autót, biztonságos és jól használható útvonalakra is szükség van. Itt a városban az elmúlt években több fejlesztés is ezt a célt szolgálta, és jelenleg is folyamatban vannak olyan beruházások, amelyek tovább bővítik a bringások lehetőségeit. Dolgoznak most is a szakemberek például az 51-es főút Dózsa-György úti szakaszán, ahol tavasszal kezdődött meg a kerékpárút felújítása. A beruházás részeként egyenletes aszfaltréteget alakítanak ki, a munkálatok befejeztével pedig korszerű és biztonságos úton közlekedhetnek majd a bringások a város egyik forgalmas szakasza mellett. A projekt a tervek szerint ősszel zárul. Hát a városban rendszeresen bringázók is érzékelik az elmúlt évek fejlesztéseit. Halmágyi Krisztián, a Kenbike Egyesület elnöke szerint egyre több olyan útvonal érhető el Baján és a város közvetlen közelében, amely a mindennapi közlekedés mellett a szabadidős kerékpározáshoz is lehetőséget kínál. Több irányba is elindulhat az, aki rövidebb vagy akár hosszabb túrára indulna. A részletes beszámolót megtalálják a baum.hu hírportálon, de visszatérünk még erre a témára természetesen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Dörögnek a kedvencek folyamatosan a hazai és külföldi vonalról. Itt a 94.3 Best FM-en baljai hallgatók. Az én nevem Oleg Csongor, már csak ezt az órát töltjük együtt, úgyhogy bele kell húznunk egy picit, ami az infokat és a zenéket illeti. Az órát indítja most egy korábbi parti felvétel. Az előadó Florida és szól a Good Feeling.
10: 94.3

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat mindenkinek, figyeljenek a többi közlekedőre is, kedves baljai autósok! Végeznek munkálatokat még mindig az 51-esen, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás odrendű főúton, például a 158, a 159-es kilométernél útszűkület érvényben van még jó pár héten keresztül, és a 152-es kilométernél is kell számítani közműépítési munkálatok miatt terelésre. Aztán a Kelebia-Baja összekötő utat már említettem, az 5501-esen, a 40-es és a 70-es kilométer között érvényben lehet a félpályás lezárás, és Tataháza Bácsbokod összekötő úton az 5504-esen is végeznek közműépítési munkákat a 01-es kilométernél. Vezessenek türelmesen és szabályosan, és jelezzék, ha van egyéb tapasztalat. 30-as, 74-74, 777 a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Zenél most egyet George Michael, és kocsikázáshoz passzol ez a felvétel is, a címe Too Funky.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 94.3 Best FM.
0: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kicsit táncolunk, de csak idézőjelben, kedves baljai hallgatók. Több évtizede foglalkozik hagyományőrzéssel és utánpótlás neveléssel a Garai Székelykör Egyesület. Az egész éven át tartó munkát rendszeresen megkoronázza a nyári tábor, amelynek során 5 napon át nem csak az egyesület kötelékébe tartozó gyerekek, fiatalok vagy épp családok mélyülhetnek el a népművészet különféle ágainak működésében, hanem bárki kedve szerint bekapcsolódhat a folyamatba. Idén pedig július 10-e és 15-e között zajlott a tábor a Garai Művelődési Házban. Antal Zsolt, a Garai Székelykör Egyesület elnöke, a tábor főszervezője, elmondta a bajahangja.hu hírportál munkatársainak, hogy az idei a 20. év, amikor megszervezték az eseményt, mindez pedig annak a visszajelzése, hogy van itt létjogosultsága ennek a tevékenységnek, és elég sok a visszajáró gyerek és felnőtt, de újak is mindig csatlakoznak hozzájuk. Hogy hogyan telt a tábor, ott van a fotós beszámoló az említett portálon. Az előadók közül most a Madison Avenue következik, a sláger pedig a Who the Hell Are You?

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Zárjuk lassan a közös műsorunkat így szerda késő délután, és Will Smith Getting Jerry Reed című számával megköszönöm a figyelmet az előző három felvonásra, kedves bajai hallgatók. További kellemes késő délutánt és jó pihit kívánok. Remélem, hogy a héten már csak ma melúztak a legtöbben. A többieknek azért kitartást kívánok. Holnap pedig találkozunk. Augusztus 20-án jelentkezem majd délután 3-tól. Molek Csongort hallották, maradjanak a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Nem megszokásból induljunk vásárolni. Nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet. Lezárta az ukrán pénzszállító ügyét a NAV. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zárva lesznek a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége augusztus 20-án. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk majd ki. Pénteken a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján. Pop és rádiós lágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben, mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, amit csak DJ Effendi tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!
0: Életünk leg-

0: dawning. Now stop to the break of dawning. Keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up when you're down, baby. Take a good look around.
2: Best FM, a legjobb zenék, Mix Ben.
3: Megvan az az érzés, ugye, amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ Effendi szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ Effendi. Úgyhogy senki nem engem sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Milliárdos bírságok az online piactereken. Segítséget kapnak a tűzijátéktól megijedt kutyák. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden úton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csak nem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Holnap még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Pénteken folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Charlie Puth. Öt kevertük össze a múltkori adásban, egy adáson kívül a Harry Styles-al, igen, és meg akartak győzni, hogy a Harry Styles itt volt Budapesten, de nem, az a Charlie Puth volt. Te meg mondtad, hogy jön ám a Pitbull, ám megint. Tehát mi ezt tudjuk, hogy de mondok jobbat, mi már az előző Pitbullon is ott voltunk a Millerrel, ahova te nem jöttél.
4: Azért mondtam, hogy hát, ha akartok megint menni.
3: Aha, mert te megint nem.
4: Én nem tudom még, hogy akarok-e, de novemberben lesz, azt hiszem, ugye?
3: Igen. Igazából nem mindegy, tehát azt mondtad a Charlie Puthra, és így mondtad az asztalnak otthon, hogy jaj, de szeretem ezt a csávot. Ott voltál a koncerten?
4: Nem.
3: Nem, ennyi.
4: Hát köszönöm. Azt még szerethetem.
3: Ez így, jó, ebbe igazad van, jó?
4: Rengeteg színésznőt szeretek egyébként, de mégsem vagyok ott egy filmben sem.
3: Nem raktuk ki a 18-as karikát, úgyhogy légy szíves. Jó, ezt a témát
4: betetek. Ehhez nem is kell, tehát filmszínészekről beszélünk.
3: Én is láttam olyan filmeket. Színésznek voltak. Popi,

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Ez ugye megvan, ugye, hogy március magasságában ugye ilyen DUI, ugye Driving Under the Influence, ugye elkapták a Justin Timberlake-et. Valami ebédről, vacsoráról ment haza, picit többet ivott, mint kellett volna, megállították a rendőrök, ugye ezek a klasszik amerikai módszerek, ugye menjen végig a vonalon, stb. Stb. És kiadták a testkamerás felvételeket, ugye, ami a rendőrön rajta volt.
2: Tényleg, igen, most, hogy beugrott, igen, de igen. Nem emlékszem, hogy volt a felvételem, de hogy tudom, hogy ezt megnéztem akkor.
1: Hát nem, egy kicsit kellemetlen volt, meg ott tudod, próbáltam mondani, hogy izé, hogy hát, hogy miért, hogy...
2: Jöttem énekelni.
1: Igen, hogy neki most a hát, ez a turnéja egy picikét bajba került, és hát szóval az egész videónak az volt a tanulság, hogy 23 éves volt az igazoltató rendőr, fogalma nem volt, hogy ki az. Ami egyrészt vicces, másrészt, hát meg valahol szomorú, hogy már van az a generáció, akinek fogalma nincs arról, hogy ki az a Justin Timberlake.
2: Van egy ilyen legenda, egy legendás magyar rock együttesnek az énekeséről. Most nem akarom a nevét kimondani, de nagyon szereti az UFO-kat. És állítólag, nem tudom, hogy ez tényleg így volt-e, vagy csak egy városi legenda, hogy 90-es években a Nádas diszkóban volt a nagy sorbanállás.
1: Nem tudom, hogy ő volt, de hallottam a történetet, így elég másra
2: hallottam. És akkor hát, hogy ment, előre ment így a sorban, majd mondta a kidobó ember, hogy hát akkor belépőjegy vagy valami, és mondta, hogy nekem az arcom a belépő. És akkor mondta a kidobó, hogy örvendek, akkor a sor végére tessék visszafáradni, tehát nem jött be.
1: Én nem ezt hallottam, nem, én azt hallottam, hogy szintén valamilyen ilyen vidéki diszkóba egy ilyen hakni fellépésre ment valaki, nem tudom, hogy mondta, hogy hát akkor ő lesz ma este a sztár fellépő. És akkor mondta, hogy ez egy kicsit egy ilyen, hogy is mondjam, csak zeneileg kulturáltabb kidobó volt, és mondta, hogy figyelj, az Elton John, meg a Phil Collins a sztár. De csak egy kis vagy, úgyhogy, és ott van a bejárat.

0: Maker.
1: Most ebben 200 felett járunk, ami a mixeidet illeti, ugye, még pont nyaralásod előtt, ugye, pont a kerek 200-adik volt.
2: Igen, meg is lepődtem, hogy már ennyire elszaladt az idő.
1: Pedig... Hát figyelj, ugye 5 évesek leszünk ezzel. Szeptember vége fele bizony.
2: Az 5 éves tervet akkor...
1: Az első
2: tervet teljesítettük.
1: Mennyi van ebből fönt? Majd, hogy nem mind a 200?
2: Á, nem annyira nem. Nem. Szerintem 100 alatt van.
1: Igen.
2: Szerintem igen.
1: Azon meg lennék lepve, ha én rendesebben töltenék.
2: Te rendesebben töltesz.
1: Az nincs, az az Isten. Ismerem magam. Arra, hogy jól esik, hogy ezt mondod, mit iszol. De...
2: Te vagy a főnök, hát muszáj.
1: Ja, főni, hát... De találjuk már szerződést, hogy ja, nem kell nyalepkedni, úgyhogy na.
2: Figyelj,
1: na,
2: akkor, én... akkor egy léhűtő naplopó, de semmit nem tölt fel.
1: Ez a beszéd. Na, és akkor a te feltöltött mixeid pedig hol mérhetőek el?
2: Az pedig a Mixcloudon, tehát mixcloud.com/DJFND. Ahogy egyébként az összes többi kollégának a mixei és általában Mixcloudon a nevüket kell keresni, és akkor itt fogja dobni. Ha meg valaki ilyen FND fanatikus, nem tudom, van-e ilyen, akkor engem a social médiában DJ FND

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Éppen hogy csak megúsztad, hogy magyar mixet kelljen gyártani már, ugye?
2: Meg egyébként akkor meg ugye, hát akkor saját magamon kéne ismételni már mindig, tehát hogy mindig ezt a poént játsszuk el.
1: Ja, hát de vannak azért mindig újabb magyar popszámok, nem?
2: Hát, vannak.
1: Évről évre, nem?
2: Vannak, igen. Ez kétségtelen, hogy vannak. Jelennek meg magyar popzenék.
1: És hát így.
2: És hát így. De hát a Best FM-en egyébként sok magyar popzene szól, nem? De...
1: Abszolút, abszolút. Jó, hát csak ezen mindig olyan kis extra, hogy mi tudunk ilyet is.
2: Persze, hát ez egy jó geg egyébként, de hát, hogy ha négyszer sütöd el azt a geget egymás után, akkor már nem annyira vicces,
1: hát, nem? Mi nem egymás után, mi hát hány ilyen ünnepünk van egyébben? Három, és valahogy mindig úgy jött ki, hogy...
2: Igen. Igen, de én már sokszor csináltam, úgyhogy most csináljon más.
1: Na, pont ezt akarom, nem arra volt, tehát szó nincs arról, hogy majd sokszor süt, te nem emiatt aggódsz, nem akarsz veled törkörölni, már ennyi, erről van szó, igaz?
2: Most engem megvádolsz valamivel, ami meg kéne sértődnöm.
1: Meg kéne sértődnöm. Na, Efikém, köszi, hogy itt voltál.
2: Jól eldöntsüztük az időt.
1: Így, jó hosszú hétvégét, akkor köszönjük, az is ugye ránk ront mindjárt holnaptól. Jövő szerdán, akkor az utolsó augusztusi Pop és Rádiós
2: szerdán. Nagyon rossz kimondani ezt, tényleg.
1: Én örülök, kezdődik a suli. Az mondjuk szomorú, igen.
2: Igen, igen, igen.
1: Nem baj, na, szomorkodjunk együtt jövő
2: szerdán. Sírjunk együtt,
1: rendben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem segített a földeken a kevés eső, vízen és közúton is találtak ittas vezetőket, az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem hozott érdemi enyhülést a hét eleji eső a mezőgazdaságban. A csapadék csak kevés helyen nedvesítette át a talaj felső rétegét, miközben az ország felé már súlyos a száj van. Az öntözetlen kukoricatáblák csak nem teljesen kiszáradtak, és a napraforgó állományok is a 2022-eshez hasonló, vagy annál rosszabb állapotban vannak. A betakarítás a kényszerérés miatt a megszokottnál hamarabb kezdődhet. A hétvégéig nem várható nagyobb területet érintő eső, így az Alföldön tovább súlyosbodhat az aszály. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófavédelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki, 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Nagy kenyeret kellett sütni, a gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig kevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kivált a Tégedből, szóló karrierbe kezdett, és első önálló albumáról már 3 kislemez is megjelent. Mérsékelt sikerrel, amikor aztán jött ez a dal, ami végképp megváltoztatta Robbie Williams karrierjét. Egyébként ez a dal, amit a legtöbb angol szívesen hallana a saját temetésén. Érkezik az Angels.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zene, ki gondolná erről a dinamikus, energikus, vidám, diszkó klasszikus darról, hogy Kenny Staton azután írta, hogy egy brutálisan bántalmazó kapcsolatból sikerült kilépni hosszú-hosszú évek után. Kim Mazel verziójában érkezik a Rómeó és Júlia című filmbetétdala Young Hearts Run Free itt a Best FM.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

hiányoztál. Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Best FM a legjobb zenék. Hivatalosan a most érkező dalért kapott először Grammy-díjat Eve, de igazából a 2000-ben is nyert egy aranyszobroskát, csak akkor az adminisztrációs hiba miatt nem könyvelt.

Best FM-ben a legjobb zené 2005-ben még ilyen nyalánkságok, hogy Zoom, meg videóhívás és társai sehol nem voltak, szóval a távmunka azért merőben mást jelentett, mint manapság. Ennek ellenére az ausztrál énekes Cass James és az angol producer Dylan Burns a nagy távolság ellenére is összetudta hozni az év legnagyobb klubhimnuszát. Jön a Bunny Rockers és az I Like The Way. It's so-

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nem megszokásból induljunk vásárolni, nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet, tároljuk megfelelően a gyógyszereinket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zárva lesznek a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége augusztus 20-án. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk majd ki. Pénteken a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Pénteken folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van a fényképezés világnapja, amit mondjuk Brian Adams biztos, hogy nagyon jól tud. Mert hogy elég komolyan kezeli a kamerát, már a Vogue magazinban is jelentek meg divatfotói, és jó pár saját fotóalbumot is megjelentetett. Most nem fényképezni fog, hanem énekelni. Mel C-vel hamarosan hozzák a When You're Gone.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Vibe-ja.

Best FM a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zene. Két olasz producer és egy dán énekesnő egészen az angol lista élig menetelt ezzel a dallal. Olyannyira, hogy 2020-ban a Brit Guardian magazin minden idők 100 legjobb angol listavezető dala között ezt a most érkezőt a

Best of a legjobb zenék az előző évekhez képest rengeteg minden változik az augusztus 20-ai ünnepségben. Egy dolog marad fixen, a tűzijáték, amit szerencsére nem veszélyeztet holnap semmi, se vihar, se eső, se szél. Nagyon kellemes esténnek nézünk elébe, napközben pedig 34 fokos maximumra lehet számítani országszerte mindenhol.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Milliárdos bírságok az online piac tereken. Sűrűbb lesz az éjszakai közlekedés. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden úton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csak nem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor-zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amíg a Paul Box is és a Faith No More is az eredeti dalhoz hozzáadta a saját hangzását, és így született meg a Brothers Johnson stompjából a Taps, illetve a Commodores Easy-éből a Faith No More féle Easy, addig George Michael gyakorlatilag csak ráénekelt egy instrumentális alapra, és így született meg a Flawless Go to the City, ez jön már is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
5: Like no other.

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. Nem csak a júliust zárta nálunk Seal, július 30-án az MVM Domban, de saját turnéját is, mert hogy a budapesti volt az európai Seal turné utolsó állomása. Természetesen hozta a kötelezőt mind dal listában, mind pedig minőségben. Egész egyszerűen zseni volt, és persze volt közönség énekeltetés is erre a dalra is. Kiss from a Rose, Seal érkezik itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék, megmaradt az eredeti hangulata, de azért rárakták azt a szükséges Faith No More réteget, amitől ezt mégiscsak mind a mai napig nagyon sokan inkább hozzájuk kötik, mint a dal eredeti előadójához, Lionel Richiehez, aki pedig elég öreg, az mind a kettejüktől hallhatta ezt élőben itt Magyarországon. Jön a Faith No More és az Easy.

Best of a legjobb zenék 2005-ben, az Encore 2017-ben pedig a Revival című albumához kapcsolódóan Eminem már csinált limitált szériás Nike és sportcipőket, de ezek tényleg annyira limitált szériásak voltak, hogy összesen 70 pár létezik. Ebből 27 tavaszán viszont mindenki számára megvásárolható lesz majd ez a cipő.

0: Welcome to Saint-Tropez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 88-tól 92-ig volt az amerikai haditengerészet tagja, a Perzsa-öböl háborúban is részt vett, de kétszer igazolatlanul hiányzott a seregből, mert hogy akkor már zenei karrierére koncentrált, úgyhogy ezért kétszer lefokozták, úgyhogy végül őrvezetőként szerelt le 92-ben. Segít, jön az itt hozzá.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: All right.

Best FM a legjobb zenék, hát ezt remélem már mondani se kell mindenkinek, hogy hónap augusztus 20-a, úgyhogy azon területek, amelyek lezárás alá kerültek pár nappal ezelőtt, még holnap is lezárás alatt lesznek, és maradnak is egészen 21-e éjfélig, szóval

FM a legjobb zenék, The Boys of Summer, de nem csak a fiúk, a lányok is örülhetnek annak, hogy tényleg visszatér holnap a nyár. 34 fokos nappali maximum, nagyon picike szél, nagyon kevés felhő, és persze holnap 6-tól is majd night shift. A mai pedig ennyi volt mára. Jön DJ Sammy Lunával, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my...

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.